0: hatra kellett volna én is még menjek, de kimondták, hogy nekem hogy. És nem kellett volna én sem, de ti azt mondtátok nekem, hogy hátra is 100 fehér virággal ki kellett volna. Nem, hogy azt mondták, hogy én átlan kellett volna sem. De láttam őket, hogy mondtátok nekem, hogy állni is hátra is. Nem integetek is nekem vissza, hogy láttátok, hogy én nem kellett volna, és nem 100 fehérrel, de ti az 100 fehérrel, én nem kellett volna, és kérdezik az rá. És
1: Nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, nem kellett volna, n